Vorio raita. Jugo da fajta, fajta, fajta, fajta, fajta. Gota fajta. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

0: Sega Mega. Sega Mega. Sega, Sega.
1: Pa ne bi ja ovoliko dugo ostao na estradi da ne pratim trendovi.
0: Bujaka, bujaka. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Bajaka, bajaka.